0: menika kok terus pindah lajeng kok terus kaping kalih.
1: Roro nem cinem nem nem nem nem monem.
0: Cakapanipun
1: apa iku kemajuan zaman?
0: Andapipun
1: mon

0: Ajeng. Nem ciro cinem cimonem tan koper sopo aruh.
1: Andapipun
0: momo roro